0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, fokozott rendőri jelenlét és új kamerák erősíthetik a biztonságot a Petőfi téren, és pénzügyi biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Icus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében. A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a Debreceni Közgyűlés. Elkészült az új konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendesülésének részeként, hanem külön, lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új kérdések és hozzászólások napirendi pontot vezetnének be, ahol előzetesen bejelentkezett lakosok bármilyen témában felszólalhatnának. A tervezett változásokról a közgyűlés jövő heti ülésén dönthet. Újabb fontos állomásához érkezett a konyári óvodafejlesztés. Ünnepélyes keretek között átadták az épülő új intézmény engedélyes terv dokumentációját. A fejlesztés a Top Plus program támogatásával valósul meg. Az óvoda célja, hogy korszerű és fenntartható környezetet biztosítson majd a gyermekek számára, miközben erősíti a település intézményi infrastruktúráját. A beruházás hozzájárulhat konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
3: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud hagyni ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit, minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
2: A Férfiak klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a Hajdú-Bihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágy Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, ezt mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
6: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
5: Jelentős eredményeket mutatott fel a Hajdú-Bihar vármegyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés programja, amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 ezer forintos támogatást kaphatnak alkalmazott tanként. Elindult a Belváros Szeretem 5-7-es programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a Fő utca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A hétvége hátralévő részében marad a hőség, a szél gyenge mérsékelt lesz, csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 31-37 fok körül várható. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújult az idén 10 éves víztorony kell.
3: Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással
2: és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne.
3: Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli.
2: Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM. A Best.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ne vegye félváról azt, ami másoknak nagyon is fontos. Viselkedésére jellemző lehet ma a rapszódikusság. Fékezze a nyelvét, még akkor is, ha a legszívesebben jól oda mondogatna. Bika, ön nagyon kritikus tud lenni, a precízsége arra készteti, hogy mindent elemezzen. A bírálgató magatartása sokakat elijeszthet maga mellől. Se baj, ön csak tegyen mindent a maga módján. Ikrek, belekezdhet olyasmibe, ami a jövőbe mutat, és amelytől méltán remélheti sorsának jobbra fordulását. Új vállalkozást is beindíthat, de ha még nem érzi magát felkészültnek, várjon vele. Rák, ha esze nagyvonalúsága, bátorsága párosulna, sokra vihetné, de hiába látja tisztán a történéseket, nem elég elszánt ahhoz, hogy a megfelelő helyen lépéseket tegyen a saját érdekében. Oroszlán, a csillagok a kapcsolatai fontosságára irányítják a figyelmét, figyeljen a partnereire. Szűz, minden erejére, találékonyságára szüksége lehet. Egy váratlan esemény megoldást hozhat egyedik tisztázatlan helyzetben. Mérleg, egy-egy képviselői mindenkinél alkalmasabbak arra, hogy összhangot teremtsenek az emberek között. A mérlegeket többek között magas fokú alkalmazkodó képesség jellemzi. Skorpió, ne sürgessen semmit, mindennek eljön az ideje. Ezt ön az eszével nagyon jól tudja, ám a csillagok ma türelmetlenné tehetik. Nyilas, szellemi javakban nem szűkölködik, és erkölcsi elismerésben is lehetett része a közelmúltban. Ha ennek ellenére hiányérzete van, az érzelmi életében kell rendet teremtenie. Bak, nem szórja a pénzt, jól gazdálkodik. Egy vállalkozása is nagyszerűen sikerülhet. A szerelemben legyen türelmes, törekedjék a harmóniára, még akkor is, ha önnek kell alkalmazkodnia. Vízöntő. Elő kellene állnia egy új ötlettel, majd pedig a tettek mezejére lépni. Más szóval próbálja megvalósítani az elképzeléseit. Alak, ne gondolja, hogy képtelen megfelelni az elvárásoknak, higgy el, sok kérésnek nem is kell eleget tennie. Bátrabban mondhatna nemet a rokonainak is, különben az állandó készenlét teljesen kimerítheti.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Titkos kapcsolat van a lassúság és az emlékezet, illetve a sebesség és a felejtés között. Idézzünk föl egy lehető leghétköznapibb helyzetet. Megy egy ember az utcán. Hirtelen vissza akar gondolni valamire, de cserben hagyja az emlékezete. Ekkor ösztönösen lelassítja lépteit. Ha viszont valaki el akar felejteni valami nemrég történt kínos esetet, akkor akaratlanul is meggyorsítja lépteit, mintha csak gyorsan el akarna távolodni attól, ami az időben túlságosan közel van hozzá.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
3: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, fokozott rendőri jelenlét és új kamerák erősíthetik a biztonságot a Petőfi téren, és pénzügyi biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
4: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
3: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében. A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben ott

0: Jó reggelt mindenkinek, szólnak Debrecen zenei kedvence itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Már most így 8 óra után is nagyon-nagyon meleg van, és ahogy a hírekben is hallhattuk a jó tanácsokat, a sok-sok folyadék, és a lehetőleg legkevesebb idő a tűző napon, főleg a dél és 2 óra közötti időszakban, amire mindenféleképpen fontos odafigyelnünk. Illetve a közlekedéssel kapcsolatban érdemes arra is odafigyelni, hogy Józsa után dolgoznak a rendőrök, no, de nem a szokásos helyen, hanem most kivételesen még a mélyvölgy előtt jóval, úgyhogy csak óvatosan, figyelmesen.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És persze mindenhol figyeljünk, úton, útfélen, csak a Best FM. Jó reggelt mindenkinek, ébredjünk együtt ma is, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan Mc-s élmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó Mc-s élménynek.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled. Fonzi! Tiguá!

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best Reggellel!

Mindenkinek szólnak Debrecen zenei kedvenceit a vasárnap reggelben a 104.6-on, és hát nagyon jó idő ígérkezik a mai napon is, ugye egész hétvégére igazi tikkasztó hőséget jósoltak, bár tegnap azért a délutáni órákban volt egy pár felhő az égen, este meg ugye azért az eső is elett egy jó párszor, ettől függetlenül azért nem mondhatni tipikus nyári időnek, mert hogy az volt, viszont ma igazi kánikulában lehet részünk, akár 35-36 fokot is mutathat a hőmérő. Extrém erős UV-sugárzás várható, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk, mert hogy valóban a hőség fogja meghatározni a mai nap időjárását. Az UV-sugárzás egyébként 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, szóval nem csak a kritikus időszakban, amikor mondjuk dél és 2 óra között szokták tanácsolni, hogy akkor lehetőleg ne menjünk a napra, mert hogy most konkrétan tényleg szinte egész nap nagyon-nagyon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, és mindenféleképpen fontos, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, illetve folyadékot fogyasszunk, ami tényleg elsősorban inkább cukormentes, szénsavmentes folyadék is. Nyilván kinek mi esik jól ilyenkor, tortálisan megértem, és hogy teljesen ki vagyunk már a sima víztől, de meg lehet bolondítani egyébként. Én pont a múltkor beszaladtam a boltba, vettem lime-ot, vettem narancsot, igazából ebből csak egy darabot bőven elég volt, betettük a hűtőbe, és akkor tényleg csak ilyen kis cikkeket vágtam belőle, amikor kivettük a vizet, a hideg vizet, akkor a pohár aljára beletettem a lime-ot, beletettem a narancsot, és mégis adott neki valamilyen plusz ízt, és nem kellett csak magában ugye a vizet fogyasztani. De hát én azt gondolom, hogy lehet bármit mondani, és mondhat bárki bármit, a víz a legjobb szomjoltó, és ebben nem hiszem, hogy találunk kifogást. Úgyhogy érdemes saját magunkra odafigyelni, és a szervezetünkre, a testünkre, mert hogy a testünk értünk él, viszont mi gondoskodunk róla a nap 24 órájában. Ezt soha ne felejtsük el.

0: 0630 2010 9306. Itt is jöhetnek egyébként az útinformációk, hogyha szeretnének velem megosztani valamit, vagy valakinek tudunk segíteni. Tegnap este írt egy hallgatónk, ilyen 9 óra környékén, Mónika, hogy egy komodor jellegű talált kutyus Debrecen Lázár utca végén várja a gazdáját, biztonságban van. Ha tudunk segíteni egy beolvasással, akkor ezt megköszöni. Egyébként egy fotót is küldött a kutyáról, úgyhogy Móniéknál jelenleg ott van, tudtommal még mindig, tehát a Lázár utca végén egy komodor jellegű kutyus, ő most jelenleg várja a gazdit, és remélem, hogy meg tudjuk találni, és tudunk segíteni az egyik hallgatónknak. Nos, és így június 21-én köszöntjük a névnaposokat. Ugye ma az Alajosok és a Leilák ünnepelnek, a bővített naptár szerint egyébként még a Léláknak, a Kloéknak, és például az Alómáknak és a Demetiáknak is ma van a névnapjuk, úgyhogy Isten éltesse őket sokáig. Boldog névnapot,
1: boldog névnapot! Köszöntjük Alajos nevű hallgatóinkat! Az Alajos a germán eredetű német Alois Alvis férfinév magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése egész és bölcs. A név leghíresebb viselői Au Alajos magyar zeneszerző, Degré Alajos ügyvéd író, a márciusi ifjak egyike, Keserű Alajos olimpiai bajnok vízilabdázó, Stróbül Alajos szobrász, és természetesen ön kedves Alajos, aki a rádiót hallgatja.
0: A névnaposokat, házassági évfordulósokat, sőt még a születésnaposokat lehet köszönteni így a reggeli óránkban, és nevezni a www.bestfmdebrecen.hu oldalra, ugye lesz majd egy torta sorsolásunk, illetve lesz majd egy névnapi házassági évfordulós nyeremény sorsolásunk, úgyhogy még senki nem csúszott le arról, hogy esetleg valamelyik szeretét be tudja nevezni. Úgyhogy irány a honlapunk, tehát még egyszer www.bestfmdebrecen.hu, ahol egyébként a nap 24 órájában online is lehet minket hallgatni. Jó reggelt mindenkinek!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a debreceni közgyűlés. Elkészült az új Konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágy Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendesülésének részeként, hanem külön, lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új kérdések és hozzászólások napirendi pontot vezetnének be, ahol előzetesen bejelentkezett lakosok bármilyen témában felszólalhatnának. A tervezett változásokról a közgyűlés jövő heti ülésén dönthet. Újabb fontos állomásához érkezett a Konyári óvodafejlesztés. Ünnepélyes keretek között átadták az épülő új intézmény engedélyes terv dokumentációját. A fejlesztés a Top Plus program támogatásával valósul meg. Az óvoda célja, hogy korszerű és fenntartható környezetet biztosítson majd a gyermekek számára, miközben erősíti a település intézményi infrastruktúráját. A beruházás hozzájárulhat Konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
2: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
1: A Férfiak klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék góccokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hello, we are Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
1: A Best FM.
10: A Best FM.

Minden kedvencünk a Desperado dala szólt itt a Best FM-en a 104.6-on június 21-én, ami egyébként többek között már említettem, hogy a jóga nemzetközi napja, a menj gördeszkázni nap, a gördeszkázás nem hivatalos világnapja, és a zene ünnepe, hát ezt ünnepeljük mi is itt a Zene Rádiójában, és hát szerintem ma különösen érdemes megállni egy pillanatra, főleg nekünk rádiósoknak is, egy kicsit belegondolni abba, hogy mennyi mindent ad nekünk a zene. Ugye egy kedvenc dallam képes akár jobb kedvre deríteni, megnyugtatni, nosztalgiázni. Egy nehéz nap után tényleg lehet, hogy valaki otthon hazamegy és bekapcsolja a zenét, vagy már úton hazafelé az autóban is azt a zenét hallgatja, ami úgy megnyugtatja, feltölti, stb. Éppen energiát ad neki, amikor mondjuk szüksége van rá. És én azt gondolom, hogy bátran mondhatom azt, hogy a zene összeköti az embereket, és sokszor emlékeket idéz fel, olyan érzéseket fejez ki, amelyeket szavakkal nagyon nehéz lenne elmondani. És ugye vannak azok a zenészek, vannak azok az előadók, akik pont hogy a zene útján, a dalok megírása útján mondják el az érzelmeiket, mert alapból mondjuk nehéz lenne ezt nekik kimondani. És talán szerintem pont ezért van, hogy a zene az életünk egyik legszebb és legfontosabb kísérője. Mert hogy ott van velünk szinte minden pillanatban, ugye utazás közben, munka közben, sportoláskor, vagy éppen pihenéskor. Ki mikor hallgatja a Best FM rádiót? Remélem, hogy sokan most így a reggeli óránkban, a vasárnap reggelben együtt. Katy Perry érkezik a folytatásban, aztán azt is elmondom majd, hogy milyen jótékony hatásai vannak magának a zenehallgatásnak. Itt a Zene Rádiójában.

0: Szólnak a kedvencek egymás után itt a Best FM-en a 104.6-on. Lili Elendala után is itt vagyunk, és ugye, ahogy mondtam, ugye ma a zene ünnepe van június 21-én, és hát egyébként kutatások szerint maga a zene az segíthet nekünk a stressz csökkentésében, javíthatja a hangulatunkat, és még a koncentrációra is pozitív hatással van. És nem számít, hogy mondjuk komoly zenéről, rockról, popról vagy népzenéről beszélünk, mert mindenki megtalálhatja azt a dallamot, ami erőt, örömöt, vagy éppen mondjuk megnyugvást ad számára. És a zene az valóban egy egyetemes nyelv, ami így mindenkihez szól. Úgyhogy június 21-e a zene ünnepe, világszerte milliók ünneplik. A kezdeményezés egyébként az 1980-as évek elején indult Franciaországban, és mára már számos országban hagyománnyá vált. A nap célja teljesen egyszerű. A zene mindenki. Ilyenkor az utcákon, a tereken, a parkokban, a koncerthelyszíneken amatőr és akár profi zenészek is egyaránt fellépnek azért, hogy megosszák a muzsikának az örömét. És a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep arra emlékeztet minket, hogy a zene nem csak egy szórakozás, hanem közösségteremtő erő is. Ahogy mondtam, a zenében nagyon-nagyon sok erő van, és azt gondolom, hogy egy teljesen más szinten is lehet kapcsolódni magához, a dallamokhoz, magához, a zenéhez. Tényleg, ahogy már korábban is említettem, emlékeket idéz fel, pillanatokat, életszakaszokat. És ez sokszor vagy jó, vagy éppen rossz érzésekkel tölt el minket, de akkor is belőlünk van is az életünk része.
1: A te zenéd.
2: A te rádiód.
1: A te rádiód.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

FM Debrecen, itt a 104.6-on a Zene Rádiójában szólnak a kedvencek. A zene ünnepén, ugye június 21-e, ahogy már többször is említettem, az 1980-as évek elején indult Franciaországban, és akkor világszerte milliók ünnepelték, most pedig már számos országban hagyománnyá vált. És mondani pár érdekességet így magával a zenével, a zene számokkal kapcsolatban, illetve a zene hallgatással kapcsolatban, amit lehet, hogy sokan nem tudnak, de képzeljék el, hogy az agy szinte teljes területét képes aktiválni egyszerre. Miközben hallgatunk egy dalt, működésbe lépnek az érzelmek, az emlékezetért, a mozgásért és a figyelemért felelős agyi régiók is. És egy dallam gyakran sokkal erősebben idéz fel emlékeket, mint mondjuk egy fénykép vagy egy illat. Ezért fordulhat elő az, hogy egy régen hallott dal pillanatok alatt visszarepít minket életünk egy adott szakaszába, és konkrétanul azt érezzük, hogy mintha ott lennénk. Na és a másik érdekesség, hogy a csecsemők már az anya mélyben érzékelik a ritmust és a hangokat. Kutatások szerint az újszülöttek felismerhetnek olyan dallamokat, amelyeket rendszeresen hallottak a várandóság alatt, míg ott bent a pocakban. Egészen elképesztő. Az emberek többsége ösztönösen a zene ütemére mozog, ösztönösen bennünk van. Ez olyan mélyen gyökerező képesség, hogy már néhány hónapos babáknál is megfigyelhető. Képzeljék, hogy a lassabb tempójú zene segíthet a pulzus és a vérnyomás csökkentésében, ezért gyakran alkalmazzák relaxációs terápiás célokra, ilyen például a jóga is, aminek egyébként ma van a nemzetközi napja, erről is fogunk majd beszélni, és erre is ki fogunk térni. És hogyha még egy érdekességet szeretnénk hallani a zenével kapcsolatban, akkor tudnunk kell azt is, hogy a legidősebb ismert lejegyzett dallam több mint 3000 éves. A kotta töredékeit a mai Szíria területén találták meg. És egyébként a zenehallgatás során az agy dopamint termel, ugyanazt az örömérzethez kapcsolódó vegyületet, amit egy kellemes élmény, vagy akár egy sikerélmény is kiválthat. Ilyen ez a zene, amit mi is imádunk itt a Best FM Rádióban.

0: Kressz. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a hajdubihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új fogalmakat vezetne be az új Kressz. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, ezt mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
0: Jelentős eredményeket mutatott fel a Hajdubihar vármegyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés programja, amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 ezer forintos támogatást kaphatnak alkalmazott tanként. Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a fő utca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A hétvége hátralévő részében marad a hőség, a szél gyenge mérsékelt lesz, csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 31-37 fok körül várható. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszortan újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a fórum első emeletén.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
1: A Best FM.
6: A Best FM.

Saturday Night után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a vasárnap délelőttben, és hát június 21-e ugye több világnapot, nemzetközi napot is tartalmaz, például ugye fogunk majd beszélgetni a jóga nemzetközi napjáról, egy jóga oktató lesz majd a vendégem, vele fogunk beszélgetni a következő órában egy kicsit a jógának a jótékony hatásairól, de nagyon fontos az is, hogy ma van a nyári napforduló, ugye június 21-én 8 óra 25 perckor elkezdődött a csillagászati nyár a bolygó északi féltekén. A napforduló egyébként a csillagászati kifejezés, és ugye a napnak a föld egyenlítőjéhez való helyzetét fejezi ki, tehát egy adott év két fontos pillanatát mutatja be, és a nap legmagasabb déli pozíciója a baktéritőn, illetve északi pozíciója a ráktérítőn, és ez az adott pont, amikor, ahogyan ugye mi látjuk, éves égi útján a nap északi-déli mozgása ellentétes irányúra váltakozik. A nyári napfordulókor egyébként a nappal, a téli napfordulókor pedig az éjszaka is a leghosszabb, azonban a téli, illetve a nyári napforduló ellentétes a föld északi és déli felé. A magyar népszokás szerint egyébként egy nagyon fontos ünnep a nyári napforduló, Szent Iván éjjeléhez kötődik, amikor jellemző a mágiarakás, a tűzrakás és a gyógynövények gyűjtése. Úgyhogy június 21-én ma nagyon-nagyon sok minden van, többek között például a nyári napforduló is. Wow!

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
1: Kurs, ne vegye félváról azt, ami másoknak nagyon is fontos. Viselkedésére jellemző lehet ma a rapszódikusság. Fékezze a nyelvét, még akkor is, ha a legszívesebben jól oda mondogatna. Bika, ön nagyon kritikus tud lenni, a precízsége arra készteti, hogy mindent elemezzen. A bírálgató magatartása sokakat elijeszthet maga mellől. Se baj, ön csak tegyen mindent a maga módján. Ikrek, belekezdhet olyasmibe, ami a jövőbe mutat, és amelytől méltán remélheti sorsának jobbra fordulását. Új vállalkozást is beindíthat, de ha még nem érzi magát felkészültnek, várjon vele. Rák, ha esze nagyvonalúsága, bátorsága párosulna, sokra vihetné, de hiába látja tisztán a történéseket, nem elég elszánt ahhoz, hogy a megfelelő helyen lépéseket tegyen a saját érdekében. Oroszlán, a csillagok a kapcsolatai fontosságára irányítják a figyelmét, figyeljen a partnereire. Szűz, minden erejére, találékonyságára szüksége lehet, egy váratlan esemény megoldást hozhat egyedik tisztázatlan helyzetben. Mérleg, egy-egy képviselői mindenkinél alkalmasabbak arra, hogy összhangot teremtsenek az emberek között, a mérlegeket többek között magasfokú alkalmazkodó képesség jellemzi. Skorpió, ne sürgessen semmit, mindennek eljön az ideje, ezt ön az eszével nagyon jól tudja, ám a csillagok ma türelmetlenné tehetik. Nyilas, szellemi javakban nem szűkölködik, és erkölcsi elismerésben is lehetett része a közelmúltban. Ha ennek ellenére hiányérzete van, az érzelmi életében kell rendet teremtenie. Vak, nem szórja a pénzt, jól gazdálkodik. Egy vállalkozása is nagyszerűen sikerülhet. A szerelemben legyen türelmes, törekedjék a harmóniára, még akkor is, ha önnek kell alkalmazkodnia. Vízöntő. Elő kellene állnia egy új ötlettel, majd pedig a tettek mezejére lépni. Más szóval próbálja megvalósítani az elképzeléseit. Alak, ne gondolja, hogy képtelen megfelelni az elvárásoknak, higgy el, sok kérésnek nem is kell eleget tennie. Bátrabban mondhatna nemet a rokonainak is, különben az állandó készenlét teljesen kimeríthetik.

Bogi és Dás közöse után a Jól leszek újra után is itt vagyunk. A Zene Rádiójában szólnak a zenei kedvencek június 21-én, amikor is igazi kánikulában lehet részünk majd a délutáni órákban. Úgyhogy mind a mellett, hogy a bőrünk védelmére és a megfelelő folyadékfogyasztásra hívnám fel a figyelmet, azért arra is fontos figyelnünk, hogy hogyan készítjük el ilyenkor az ételeket, és hogy mennyi időn belül tesszük el ezeket az ételeket a hűtőbe, mert ugye a nyári hőségben sokkal gyakoribb sajnos az élelmiszer eredetű megbetegedések. Erre figyelmeztet mindenkit a NEBIH is, mert ugye a magas hőmérséklet az nagyon kedvez a baktériumok szaporodásának, ezért az ételek megszokottnál sokkal gyorsabban tudnak megromlani. Ilyenkor egyébként azt tanácsolják, hogy a vásárlás után a romlandó élelmiszereket minél hamarabb tegyük a hűtőbe, és hogyha van lehetőség arra, hogy az autóba bedobjunk egy hűtőtáskát, míg elmegyünk a boltba bevásárolni, és esetleg abba pakolunk bele, főleg, hogyha mondjuk Debrecenben vásárolunk be, és valahová máshová megyünk haza itt a külterületi ingatlanokban, vagy esetleg innen más városba, akkor lehet, hogy tényleg jó, ha van egy hűtőtáska a kocsiban. Lehetőleg ne hagyjuk őket hosszabb ideig, se a konyhapulton, se az autóban. A maradék ételeket pedig legkésőbb 2 órán belül hűtsük le, a grillezésre vagy a piknikre vitt fogásokat pedig hűtőtáskában tároljuk. Különösen figyeljünk oda ugye a majonézes salátákra, a tojásos ételekre, a tejszínes süteményekre, a felvágottakra, a tejtermékekre és az egyéb húsételekre is. Ezeket semmiféleképpen ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten, és persze minél előbb tegyük be őket a hűtőbe. Egyébként nyáron érdemesebb ellenőrizni a hűtőszekrény hőmérsékletét is. Fogyasztás előtt alaposan meg kell mosni a zöldségeket és a gyümölcsöket, és persze külön kell tárolni a nyers húsokat a kész ételektől. Erre is fontos fokozottan odafigyelnünk. Ez már a Thank You, a folytatásban egy régi nagy kedv-

Pharrell Williams dala után valakinek szeretnénk nagy örömet okozni itt a Best FM rádióban, méghozzá egy születésnaposnak, június 21-én nagyon-nagyon sokan ünnepelnek, úgyhogy köszöntjük is őket. Debreceni négyőrösi Kata itt van az ünnepeltek között, Ági, az egyik volt kolléganője szeretnék köszönteni. Azt írta nekünk Ági, hogy Kata elkezdte vágni a centit. Ebben az évben egy új korszak kezdődött el, amit már nagyon várt, és szeretettel kívánom mindazt a jót, amit csak lehet, és egészséggel örömteli pillanatokat a szerettei körében. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neked mi is, Kata, esélyes vagy a Monami kávézó és cukrászda tortájára. Gém Anita is ünnepel, 13 éves lett a mai napon, ő a legszorgalmasabb Epreskerti általános iskola diákja, kitűnő eredménnyel, aranyérmes matek versenyekkel és deacos cheerleader nemzetközi versenyekkel boldogítja a családját és a tanárait. Nem is értjük, hogy hogyan bírja. Hát most így őszintén felsorolva én sem, de Anita úgy látom, hogy igazi kis híró, úgyhogy szuper büszke lehet rá a család. Glevickini Pável Erika is ünnepel, családja, férje Béla, lánya Kitty, fia Dávid, Veje Laci ünneplik, őt szeretnénk a családunk nevében nevezni. Remek pedagógus és a diákjainak mindig igyekszik megmutatni a matematika szépségeit. Hú, Erika, hát az nem lehet egyszerű. Nem lehet egyszerű, viszont én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó matek tanárral az élet is sokkal könnyebb, mert azt nagyon megérzik a diákok, hogy a matek tanár az milyen volt az életükben, úgyhogy nagyon fontos, hogyha te ennyire jól állsz a diákokhoz, mint egy remek pedagógus, úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot neked. És kerékgyártó Bencét sem felejtett el, a család 12 éves lett a mai napon. Országos matek verseny első lett, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Úgy látszik, hogy ma a matek szekciósok, a matekos születésnaposok ünnepelnek. Isten éltessen, Bence. Nagy Viktóriát is köszöntjük, Simon Éva nevezte. A fiam menyasszonyának szeretnék sok szeretettel boldog születésnapot kívánni, legyen szuper napja. Szorítok, hogy megnyerje a tortát, mert én most dolgozom, és sajnos nem tudok sütni. Éva, rajta leszünk a dolgon, mindenféleképpen benevezted, ez már egy jó dolog, hiszen így már esélyes rá. Weidner Vivien is ünnepel, Marian köszönti, az unoka húgát szeretné meglepni rajtunk keresztül. Banda Fruzsina is ünnepel, a tesója szeretné köszönteni szülinapja alkalmából. Fóris Tamás pedig a szülei és a kis húga 11 éves lett, igazi energiabomba, nagyon okos és büszke rá a család. Mészár Máté 19 éves lett, éppen a szóbeli érettségével van elfoglalva, ami 22-én, 23-án és 24-én lesz. Az írásbeli már sikeresen túl van, aztán pedig jöhet majd a megérdemelt pihenés. Na hát Máté, akkor szorítunk neked, boldog szülinapot. Jakel Sándorné, Nagy Judit, Isten áldassa őt is sokáig, Murvai Ákost is köszöntjük, Baradiejné Ádám Alexandra is ünnepel, az anyósa és az apusa nevezte egy kerek születésnapon. Csodás napot kívánunk neked is a születésnapodon. A Monami kávézó és cukrászda málnás a brownie tortáját viszont csak egy valaki viheti el, őt pedig már hívom is.

0: Igen, tessék.
1: Halló, halló, pap, Móna Nikolettával beszélek?
0: Igen, én vagyok.
1: Szia, Niki, mi újság? Hogyan indult ez a jó kis erős nyári meleg reggel?
0: Jól indult, jól. Hát, szüli nap miatt.
1: Köszöntés. Sok-sok köszöntésed volt már reggel?
0: Nem, csak a férjem.
1: Csak a férjed, de hát bőven elég, mert szerintem most nagy a boldogság, hiszen nem sokára már hárman lesztek.
0: Így van.
1: Meg hát ugye a mai napon, hogy elejtetted, hogy születésnap, akkor készülöttök valamivel?
0: Tegnap már tartottuk a családdal, most még így megyünk anyulékhoz.
1: Aha, és akkor tegnap már volt tortád?
0: Volt.
1: Akkor ma nem lesz?
0: Kicsi maradék maradt.
1: De. Egy kis maradék. Mm-hmm. De hát ma van a születésed napja, ugye?
0: Igen.
1: Na hát akkor nem maradékkal ünnepelünk?
0: Na.
1: Ha nem, vajon én honnan telefonálhatok?
0: Rádió.
1: És melyik rádió Debrecen kedvenc rádiója?
0: Best FM.

0: Hát szia, Niki, Morvai Szűcs Enikő vagyok a Best FM rádiótól. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát igen, nem jöttem üres kézzel, mert hogy a Monami kávézó és cukrászda tortája egy málnás brownie torta a tiéd.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Na és hát mindenféleképpen kell megkérdeznem, mert én is átestem már ezen a tűzkeresztségen, azon az éven, amin te most keresztül mész, hogy hogyan viseled, ugye mi nők azért a korunkat nagyon nehezen viseljük, te hogyan élted meg ezt a mai napot? Nem mondjuk ki, hogy hány éves lettél, de úgy kíváncsi vagyok.
1: Amúgy jól viselem.
0: Igen?
1: Nem zavar.
0: Mindenki annyi, amennyinek érzi magát, ugye, Niki?
1: Igen. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szuper napot, szia!

0: Semen. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
1: Mindig veled a Best FM.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, fokozott rendőri jelenlét és új kamerák erősíthetik a biztonságot a Petőfi téren, és pénzügyi biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
3: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében.

0: A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a Görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: A hírek

Balázs Fecó dala után is itt vagyunk a 104.6-on június 21-én, és ugye a csillagászati nyár kezdete a mai nap, illetve van még egy fontos nemzetközi nap, amiről szerintem érdemes beszélnünk, ez pedig nem más, mint a jóga nemzetközi napja, ugyanis ez egy olyan mozgásforma, ami nem csak a testünkre, hanem a lelkünkre, a mentális egészségünkre is nagyon-nagyon jó hatással van. Egy olyan mozgásforma és életgyakorlat, ami a testet, a légzést, meg a figyelmünket kapcsolja össze. És azért beszélek egyébként ennyire természetesen róla, ennyire lazán és ennyire örömtelien, mert hogy pár hónapja egyébként én is rendszeresen járok jógára, és az én jógaoktatóm kifejezetten egy olyan személy, aki nem csak azzal segít az embereken, hogy megmutatja ezeket a bizonyos mozdulatokat, és valóban már csak a jelensége magán az órán is megnyugtató, hanem mentálisan is, és lelkileg is nagyon-nagyon sokat ad nekünk. Úgyhogy a következő egy órában vele fogunk majd beszélgetni, nem sokára hívom őt, és itt lesz velünk Orosz Márti, jóga oktató, és egy kicsit kivesézzük így a nemzetközi nappal kapcsolatban, hogy mit kell tudnunk erről a nagyon-nagyon különleges mozgásformáról, mert hogy a nemzetközi jóga nap azért is fontos, mert emlékeztet minket arra, hogy az egészség az nem csupán a betegségek hiányát jelenti, hanem fontos a testi, lelki és szellemi egyensúly. És a jóga nagyon sok mindenki számára éppen ebben nyújt segítséget. Úgyhogy nem sokára érkezem a beszélgetésünkkel, előtte viszont Fákó és a Naked itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: Baby után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM rádióban, itt a 104.6-on. Június 21-e van, ugye, ahogy említettem, ma van a jóga nemzetközi napja, és erről a nagyon különleges, nagyon-nagyon jó mozgásformáról szeretnék beszélni. Én ugye említettem, hogy egy pár hónapja űzöm ezt a mozgásformát, és annak köszönhetően, hogy megismerkedtem egy olyan jóga oktatóval, aki szívvel, lélekkel próbál nekünk segíteni. Tehát amikor elmegyünk egy ilyen jóga órára, ami egyébként így vasárnaponként van, akkor tényleg én azt érzem, hogy egy teljesen másik kis terembe csöppenek, olyan emberekkel vagyok körülvéve, olyan oktatóval vagyok együtt, aki tényleg tudom, hogy szeretne segíteni, hiszen a mentális egészségünkre, a lelki egészségünkre is nagyon-nagyon jó hatással van. Úgyhogy Orosz Mártival, jóga oktatóval fogunk beszélgetni a következő pár percben, ő már itt van egyébként a vonal túlsó végén. Nos, Márti, mesélj nekünk arról elsőként, hogy mire is jó a jóga, milyen jótékony hatásai vannak, illetve hogy mit gondolsz, hogy mennyi idő után fejti ki a valódi hatását?
1: Szia, Enci! A jóga kívülbelül formálja a testet, oldja a feszültséget, támogatja az idegrendszert, a hormonrendszert. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül én tényleg bárkinek szívből ajánlom, aki szeretne egy kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életet. Hatása már az első alkalom után is érezhető, de alkalomról alkalomra könnyebb lesz ellazulni, a valódi változás pedig igazán akkor tapasztalható, ha rendszeressé válik.
0: Egyébként igen, ezt én is maximálisan alá tudom támasztani, hogy a rendszeresség elve azért ebben is ugyanúgy benne van, mint akár az edzésben, vagy bármilyen mozgás formában, mert ugye a mai felgyorsult világban különösen értékes lehet, hogyha néhány percre megállunk, tudatosan lélegzünk, figyeljük önmagunkat. És hát nyilván a rendszeres jogázás segíthet a test rugalmasságának a megőrzésében, erősítheti még az izmokat, javíthatja az egyensúlyt, és persze ugye a testtartást is. És emellett nagyon sokan például, többek között én is arról számolnak be, hogy nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban érzik magukat, és sokkal könnyebben kezelik a mindennapi stresszt. Én erre egy tökéletes példa vagyok. Mártit nem sokára fogadjuk még egy kicsit, előtte viszont Azaria zenél nekünk a folytatásban. Ó,

0: Kelemen Ádala után is itt vagyunk a Best FM rádióban a 104.6-on. Orosz Márti jóga oktatóval beszélgetünk ugye ebben az egy órában a június 21-i nemzetközi jóga nappal kapcsolatban, és ugye ez egy több ezer éves hagyomány, a gyökerei India területére vezethetőek vissza, és tudományos kutatások mutatták ki, hogy a rendszeres jóga kedvezően hat a stresszkezelésre, a rugalmasságra, az egyensúlyra és az általános közérzetre. Ezt maximálisan alá tudom támasztani. Orosz Márti jóga oktató itt van velünk a vonal túlsó végén, és érdekelne, hogy te hogyan ismerkedtél meg a jógával, hogyan jött az számodra, hogy ezt meg is szeretnéd mutatni másoknak, és szeretnél ebből adni másoknak is.
1: Én egy nehéz élethelyzet hatására kezdtem rendszeresen jógázni, és megtapasztaltam, hogy milyen különleges gyógyító ereje van a jógának. Több olyan visszajelzést kaptam, hogy a hétvégi gyakorlás után még a hét közepén is érezhető a hatása. Sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, türelmesebbek a vendégeim a visszajelzések alapján, és ez az élet minden területére kihat.
0: Hogyha egy valami lenne, amit így a Nemzetközi Jóganapon tudnál üzenni a hallgatóknak, akkor mi lenne az? Illetve kíváncsi lennék arra, hogy te hogyan töltöd ezt a mai napot.
1: Bátran kezdjetek el jógázni, ne a tökéletes pózokra törekedjetek, csak arra, hogy érezzétek jól magatokat a testetekben és az életetekben. Ezt a vasárnapot is közös gyakorlással fogjuk tölteni, mégis más lesz ez az alkalom, mégis különlegesebb lesz.
0: Köszönjük szépen, Márti, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat, tapasztalatokat a jógával kapcsolatban, és hát én is azt tudom tanácsolni, hogyha valakinek van most egy olyan élethelyzet, van egy olyan életszakasz, ami nehéz számára, és keres valamilyen kapaszkodót, akkor én azt gondolom, hogy a jóga tökéletes alkalom lehet erre, akár Mártit is fel tudja keresni, hiszen ő is itt Debrecenben oktató. Nekem a jóga már most nagyon sokat segített, és hát bízok abban, hogy a jövőben is így lesz ez. Ricky Martin és Maluma közösen érkezik a folytatásban.

0: 104.6 West FM.
1: Ez a város ritmusa.

0: délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a debreceni közgyűlés. Elkészült az új konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendes

0: Ülésének részeként, hanem külön lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új kérdések és hozzászólások napirendi pontot vezetnének be, ahol előzetesen bejelentkezett lakosok bármilyen témában felszólalhatnának. A tervezett változásokról a közgyűlés jövő heti ülésén dönthet. Újabb fontos állomásához érkezett a konyári óvodafejlesztés. Ünnepélyes keretek között átadták az épülő új intézmény engedélyes terv dokumentációját. A fejlesztés a Top Plus program támogatásával valósul meg. Az óvoda célja, hogy korszerű és fenntartható környezetet biztosítson majd a gyermekek számára, miközben erősíti a település intézményi infrastruktúráját. A beruházás hozzájárulhat Konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
1: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud hagyni ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit, minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
0: A Férfiak klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. Kósza Profil.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

30-as 9-33-104, folyamatosan kapom az üzeneteket a déli kívánság műsorral kapcsolatban. Például írt nekem Peti: sziasztok, szeretném üdvözölni a barátomat, Laci Debrecenből. Sok sikert kívánok neki a holnapi vizsgájához, és köszönöm a sok segítséget az elmúlt hetekben. Azaria és Dash közösét választotta neki, ez már a mindegy a folytatásban. Aztán pedig jön majd Rubi kérése, It Feels So Good. Ők éppen Szegeden hallgatnak minket, ott szól nem sokára a Best FM rádióban az ő kedvencük.

Debrecen zenei kedvencét játszom egymás után itt a Best FM rádióban. Majka és Curtis közöse után már a Narkotik érkezik. Sziasztok, egy üzenetet szeretnék küldeni Ivának Hajdúböszörménybe. Remélem, hogy jól sikerült a mai napod, és mielőbbi pihenést kívánok neked, és gyors felépülést, egyébként egy műtéten van túl. A zene pedig gyógyír, úgyhogy már is érkezik.

0-30-30-33-104 a déli kívánság műsorban szólnak a zenei kedvencek. Sugar Babes és az About You Know mindjárt ez érkezik. Sziasztok, szeretnék a tesómnak üzenni Annának, aki éppen úton van hazafelé. Vigyázzon magára, várjuk otthon az egyik kedvenc dalát küldjük neki. Oké, ezt játszom már is. Aztán Petrának érkezik az Anti Fitness Clubtól a Mennyországok folytatás.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a hajdubihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, ezt mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor, ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: Jelentős eredményeket mutatott fel a Hajdubihar Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Együttműködés programja, amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 000 forintos támogatást kaphatnak alkalmazott tanként. Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a fő utca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A hétvége hátralévő részében marad a hőség, a szél gyenge, mérsékelt lesz, csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 31-37 fok körül várható. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszortan újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk.
4: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500

A déli kívánság műsor zakattól itt a Best FM rádióban, és jönnek folyamatosan az üzenetek. Sziasztok, szeretnék küldeni egy dalt Szabó Évának és az egész családjának. Szeretném megköszönni nekik azt a sok segítséget és támogatást, amit az elmúlt időszakban kaptam tőlük. Ritka az ilyen önzetlen figyelmesség, és ezért különösen hálás vagyok nekik. Minden jót, sok örömet és nyugodt napokat kívánok Kováék dalával. Aztán pedig érkezik majd a Queen.

Trólev közben kaptam egy üzenetet, méghozzá, ha jól látom, Robi írt nekem. Szia, szeretném köszönteni Nagy Rékát a születésnapja alkalmából. Kívánom neki, hogy az előtte álló év tele legyen szép élményekkel, sikeres tervekkel és sok vidám pillanattal, ugyanis hamarosan költözik Amerikába. Köszönjük neki azt a sok kedvességet és figyelmet, amit a család és a barátok felé mutat nap mint nap, és persze mi kollégák is megkapjuk ezt tőle. Harry Styles és az Ez itt van érkezik a folytatásban.

0: Teddy Swims dala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban itt a Best of FM rádióban. CNCO és Little Mix közösét hozom már is Rebeka kérésére, aztán pedig TNT is az Ébren álmodtunk, ezt kérte Robi. Mindjárt itt a Best of FM rádióban a déli kívánság műsor vége felé járunk.
1: Boy, I can't

0: jó kis kedvencek szóltak most is itt a Déli Kívánság műsorban, azok, amiket a hallgatóink összeválogattak így június 21-én a vasárnap délutánban. Viszont most már a végéhez érkeztünk, úgyhogy Christina Perry dalával én búcsúzom is, aztán megérkezik majd az Euró Top 40, lehet tömegézni a zenei kedvencek közül, és megnézni, hogy éppen ki viszi el ma az első helyet. Tartsanak velünk tehát a folytatásban is, akár online a világ bármelyik pontjáról a nap 24 órájában www.bestfmdebrecen.hu online tudnak minket itt hallgatni. Jövő héten találkozunk majd az éteren keresztül. Vigyázzanak magukra, sok-sok folyadék, és szerintem most ránk fér a sok-sok pihenés ebben a nagy melegben. Vezessenek óvatosan, hogyha úton vannak, és úton útfélen csak a Best FM. Morvai Szűcsenikő vagyok.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Kérem, ismételjék utána. Én Edward Cullen.
3: Én Edward Cullen.
2: Neked Bella Swan.
3: Neked Bella Swan.
2: Hűtársad leszek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, this is Anastasia.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: This is Carly Rae Jepsen.
9: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
4: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, fokozott rendőri jelenlét és új kamerák erősíthetik a biztonságot a Petőfi téren, és pénzügyi biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
3: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében. A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a

0: holnap egészségéért.
1: A hírek után
2: indul.
3: Are you ready?
2: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 37.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
2: A 36.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 35.

13-szoros Grammy-díjas énekest Michael Jackson-t minden idők egyik legismertebb előadójaként tartják számon. A Jacko által írt most hallott Bad című dal 87. szeptemberében debütált, és rögtön a Billboard lista élén landolt. A kislemez külföldön is nagy sikert aratott, hiszen 11 országban került az első 10 hely valamelyikére a slágerlistákon. Egy szintén nagyon ismert és sikeres előadó érkezik itt az Eurotop 40-ben, aki zenei pályafutása alatt összesen 16 Grammy-díjat tudhat magáinak. A Billboard magazin őt tartja a 2000-es évek legsikeresebb női előadójának, és az első helyen szerepelt a Forbes magazin legbefolyásosabb zenészek listáján. Aki még nem találta ki, hogy kiről is beszélek, már is bemutatom Beyoncé-t és az If I Were a Boy című dalát itt a Best FM-en.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.
1: A 30.

A legendás 90-es évek a magyar zeneiparban is szépen otthagyta a lábnyomát, ez bizonyítja az UFO Napolaj című slágere is, amelyet a bulikban még manapság is hatalmas ováció fogad. Az UFO frontembere Dr. Love jellegzetes égnek állított piros tarajával és a vidám zenéhez társuló humoros szövegvilággal okozott sokaknak kellemes perceket. A folytatásban is vidámkodunk tovább méghozzá két hölgyel, Long Györgyivel és Falusi Mariannal, akik a színészi pályán ismerkedtek meg egymással, és nem volt kérdés, hogy

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június

0: Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Noye Classe gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
1: A reklám után újra.
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Hi, this is Craig David.
4: Hey, this is Kylie.
5: Király Viktor vagyok.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.
8: Délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a debreceni közgyűlés. Elkészült az új Konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendesülésének részeként, hanem külön, lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új kérdések és hozzászólások napirendi pontot vezetnének be, ahol előzetesen bejelentkezett lakosok bármilyen témában felszólalhatnának. A tervezett változásokról a közgyűlés jövő heti ülésén dönthet. Újabb fontos állomásához érkezett a Konyári óvodafejlesztés. Ünnepélyes keretek között átadták az épülő új intézmény engedélyes terv dokumentációját. A fejlesztés a Top Plus program támogatásával valósul meg. Az óvoda célja, hogy korszerű és fenntartható környezetet biztosítson majd a gyermekek számára, miközben erősíti a település intézményi infrastruktúráját. A beruházás hozzájárulhat Konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
9: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
8: A Férfiak klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
2: Eurotop 40. A 28.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 23.

0: Euro Top 40. Number one volt.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Gyönyörű, hát tudnád, milyen gyönyörű srác.
3: Nem tudnád titokban lefényképezni, hogy én is láthassam.
2: Majd meghalok azért, hogy legyen róla fotóm.
3: Intelligens fiú?
2: Persze, nagyon. Érettségi után a vendéglátó főiskolára megy. Az apja séf.
3: Szia.
2: Viszlát holnap. A fenébe.
4: Nem megtiltottam neked, hogy motorbiciklire ülj?
2: Anyu, bemutatom neked Matyi őt.
4: És bukós isak nélkül.
3: Elnézést, én voltam
4: úgy aki... robog, mint egy eszeveszett.
2: Na jó, most jobb, ha lelépsz.
3: Akkor szia. Csókolom.
1: Egy filmzene most.
0: A Best FM-en.

A 80-as évek elején került a mozikba a Házi Buli című film, amely abban az években az egyik legmeghatározóbb tini film volt. A bemutatását követően lett világsztár Sophie Marceau is. A Dreams Are My Reality című sláger a francia filmzene veterán Vladimir Kozma szerzeménye, nem sokkal később pedig a magyar suli diszkók házi buli közkedvelt lassú száma lett. Larry Mullen, a világhírű ír rockbanda, a U2 dobosa, gyakorlatilag a zenekar 76-os megalakulása óta. Tulajdonképpen ő maga alapította a zenekart még a gimnáziumban. Kevesen tudják, hogy az ő nevéhez fűződik a most következő Mission Impossible című film főszímdala is.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.

0: Yeah.
1: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.
1: A Best FM.
3: Eurotop 40. A 19.

A debreceni Desperado, vagyis az ötszörös arany és kétszeres platina lemezes együttes 98-ban alakult, egy ki mit tud jó voltából. A 2000-es évek elejére pedig már országszerte elismertek voltak rengeteg rajongóval, és nem csak ütemesebb dalaikkal hódítottak, hanem olyan szép szerelmes dalokkal, mint például a most hallott Búj hozzám. Az Eurotop 40 következő előadója senki számára nem lesz ismeretlen, az együttes szókimondása pedig már a kezdeti időszakban, vagyis a 80-as évek elején is túlzottan keménynek tűnhetett, de az 1987-es Fagyi című szerzemény valószínűleg nem egy bilit boríthatott ki a párszobákban. Talán a rendszerváltás előtti puhulást kihasználva vetemedett Dénay Lajos arra, hogy ilyen dalszöveget tárjon a hallgatók elé, amelyet minden generáció másképp ért és másképp értelmez. Itt az Eurotop 40-ben tehát érkezik a Bikini és a Fagyi.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naun felutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
4: Renault autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
1: A Best FM.
10: A Best FM.
12: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a hajdubihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágy Jézus vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
12: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a

0: sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Jelentős eredményeket mutatott fel a Hajdúbjar vármegyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés programja, amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 ezer forintos támogatást kaphatnak alkalmazottanként. Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a fő utca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A hétvége hátralévő részében marad a hőség, a szél gyenge mérsékelt lesz, csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 31-37 fok körül várható. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszortan újabb záporokra, zivatarokra számítható.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

Hihetetlen népszerűség, megszámlálhatatlan tribűzenekar és egy végén láthatatlan lista elismerésekből, díjakból. Az ABBA, a svéd pop együttes úgy tűnik nem tud kimenni a divatból. 2014 nyarán debütált Magyarországon a Mamma Mia című ABBA musical, amiben többek között az imént hallott a Winner Takes It All című dalt is magyarra fordították. Spanyolország egyik legnépszerűbb énekesnőivel folytatjuk, aki nem más, mint Malú. Az énekesnő családjában már hagyománya volt a zenének. Édesapja kitűnő zeneszerző és producer, nagybátyja pedig zseniális flamenco gitáros volt. Malúnak már nagyon fiatalon megmutatkozott a tehetsége, amelynek köszönhetően leszerződött a Walt Disney Records-szal a Mulán című rajzfilm központi témájának előadására. Egyik legismertebb slágere pedig már bekészítve, érkezzen a fotonovella 2003.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.
2: A nyolcadik.

Porozsás névből néhány éve még mindenkinek az egykori automárka úrott belsőnek, már azonban már sokan, főleg a fiatalabbak közül, a Szent Gotthárdi zenekarra asszociálnak. A most hallott Azon az éjszakán című dalok sokaknak csenghetett már ismerősen, hiszen Tom Odell Another Love című slágerének a feldolgozása. Az eheti toplistások hamarosan a folytatásban, ám előtte még egy legendás magyar zenekar, az Omega érkezik, akiknek most következő dala a Gyöngyhajú lány kis túlzással világsikert ért el. Bekerült például egy amerikai film thrillerébe is, Kóbor János szerint pedig mindez Kanye Westnek és a plágium botránynak köszönhető, így kerülhetett be a Gyöngyhajú lány az amerikai körforgásba.

0: biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
0: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében. A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled. Egy kontinens.
3: Egy slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
3: Európa 40.
1: A negyedik.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten a nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektromos zenész párostól, a Talk to You. 9. lett Ré, aki nagy hívvel keresi a nagyüt. Harry Styles újdonsága. Hetedik ezen a héten Olivia Dean újdonsága. Hatodik Bruno Mars újdonsága. I Just Might. Ötödik Dennis Films és a legújabb dala tőle, a Missing No It All. Swift és az Opel Light. Harmadik ezen a héten a Tame Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében

0: Top 40
1: Eheti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
2: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Egy slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Alajos nevű hallgatóinkat! Az Alajos a germán eredetű német Alois Alvis férfinév magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése egész és bölcs. A név leghíresebb viselői Au Alajos magyar zeneszerző, Degré Alajos ügyvéd író, a márciusi ifjak egyike, Keserű Alajos olimpiai bajnok vízilabdázó, Stróbül Alajos szobrász és természetesen ön kedves Alajos, aki a rád.

0: kirepcsolok a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirepcsolok a véremben.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu. Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a fórum első emeletén.
3: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
3: Hova mész?

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a debreceni közgyűlés. Elkészült az új konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendesülésének részeként, hanem külön, lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új

0: struktúráját. A beruházás hozzájárulhat Konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
1: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni. Ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
0: A Férfiak klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a hajdubihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, ezt mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés

amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 ezer forintos támogatást kaphatnak alkalmazottanként. Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a fő utca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A hétvége hátralévő részében marad a hőség, a szél gyenge mérsékelt lesz, csak zivatarok környezetében támadhat fel. A csúcshőmérséklet 31-37 fok körül várható. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk.

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítjunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Valami nem sikerül.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben, fokozott rendőri jelenlét és új kamerák erősíthetik a biztonságot a Petőfi téren, és pénzügyi biztonságról tartottak interaktív előadást Görbeházán. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban, még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónak.
3: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Fontos, hogy a lakosság a mindennapokban is érezze a rendőrség jelenlétét, ezt mondta Illés Zoltán vármegyei rendőrfőkapitánya Dehírnek. Ennek érdekében Debrecenben a vasútállomás környékén és a Petőfi téren folyamatos 24 órás járőrszolgálat működik. A következő hónapokban új térfigyelő kamerák telepítését is tervezik az állomás épületén belül és kívül. A rendőrség emellett számít a korábban leszerelt rendőrök visszatérésére is az állomány megerősítése érdekében. A hajdubiari adatok alapján egyébként tovább javult a közbiztonság. Míg 2010-ben több mint 30 ezer bűncselekményt regisztráltak a megyében, tavaly már csak 6 ezret. Pénzügyi biztonságot támogató előadáson vehettek részt a görbeházi idősek, ahol a mindennapi pénzügyi döntések tudatosabb kezeléséről kaptak gyakorlati ismereteket. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a megyei önkormányzat szervezte. A kezdeményezés célja az idősek pénzügyi tudatosságának erősítése, valamint a biztonságosabb mindennapi ügyintézés elősegítése volt, számolt be róla a megyei önkormányzat. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák. A tervek között szerepel például a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, számolt be róla a HAON. A fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Napközben a megnövekvő felhőzetből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha pedig jégeső is kísérhet. 31-37 fokig melegszik a levegő.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Délutáni közmeghallgatásokat és új felszólalási rendet javasol a debreceni közgyűlés. Elkészült az új Konyári óvoda terv dokumentációja, és Loki legenda lett a Mezőkövesd új vezetőedzője. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Változhat a debreceni közmeghallgatások és a lakossági hozzászólások rendje, erről ír a Dehír. A javaslat szerint a közmeghallgatásokat a jövőben nem a közgyűlés rendesülésének részeként, hanem külön, lehetőleg ugyanazon a napon délután 17 órától tartanák, hogy munkaidőn kívül többen vehessenek részt rajtuk. A felszólalók előzetes regisztráció alapján majd jelentkezési sorrendben szólalhatnának fel, legfeljebb 5 percben. Az állampolgári hozzászólások szabályain is módosítanának. A közgyűlés végén új kérdések és hozzászólások napirendi pontot vezetnének be, ahol előzetesen bejelentkezett lakosok bármilyen témában felszólalhatnának. A tervezett változásokról a közgyűlés jövő heti ülésén dönthet. Újabb fontos állomásához érkezett a Konyári óvoda fejlesztés. Ünnepélyes keretek között átadták az épülő új intézmény engedélyes terv dokumentációját. A fejlesztés a Top Plus program támogatásával valósul meg. Az óvoda célja, hogy korszerű és fenntartható környezetet biztosítson majd a gyermekek számára, miközben erősíti a település intézményi infrastruktúráját. A beruházás hozzájárulhat Konyár hosszú távú fejlődéséhez és a fiatal családok helyben maradásához, írja a megyei önkormányzat lapja. Máté Péter irányítja a következő idényben a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőköves csapatát. A debreceni futball ikonikus alakja játékosként 5 bajnoki címet nyert a DVSC színeiben, és meghatározó szerepet töltött be a klub sikerkorszakában. Edzői pályafutása során 4 éven át vezette a DVSC második csapatát, miközben megszerezte az UEFA Pro Licences képesítést is. A Mezőkövesd az új vezetőedzővel egyértelműen a fejlődést tűzte ki célul. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között, erre hívja fel a figyelmet Apák napja alkalmából a Férfiak klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
3: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni egy olyan világban, hogy

gomoly felhőképződés. Többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A hevesebb csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetik. 37 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. Több mint 1800 álláskeresőt vontak be a hajdubihari foglalkoztatási programba. Koncertekkel és autómentes hétvégékkel indul a nyár Debrecenben. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, ezt mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: Jelentős eredményeket mutatott fel a Hajdubihar Vármegyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Együttműködés programja, amelynek célja a munkaerőpiaci igények és lehetőségek összehangolása. A 2029-ig tartó több mint 5,5 milliárd forintos projekt keretében eddig 1861 álláskeresőt vontak be különböző foglalkoztatási programokba, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. Továbbra is elérhető a bértámogatási konstrukció, amely a tartósan álláskeresők, az 50 év felettiek és az ingázást vállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók legfeljebb havi 250 ezer forintos támogatást kaphatnak alkalmazott tanként. Elindult a Belváros Szeretem 5-7-es programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A kezdeményezés célja, hogy még pezsgőbbé tegye a városközpontot, miközben bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban pedig hétvégente a Piac utca egy szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. A város a környezet megszépítéséről is gondoskodik, mintegy 9000 tő növényt ültetnek ki a főutca mentén. Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait és látnivalóit. A kiadvány gyakorlati információkat is tartalmaz, emellett útvonal ajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a

0: önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudom.